0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a...

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik ma a miniszterjelöltek meghallgatása. Országos állateledel gyűjtést rendeznek hétvégén. Felhők takarhatják el a napot, eshet is sok felé. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem mézelnek a növények, nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Fogyást, zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak például a tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló reklámok. Az sem ritka, hogy online terjesztett hamis tévériport próbálják eladni a termékeket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akcióban szombaton és vasárnap az Interspár áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokig segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. A sok felhő miatt alig érvényesül a nap, bár keleten eleinte hosszabb időre is előbújhat, többfelé jöhet eső, zápor, zivatar, de később csökken majd a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. 16-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos felhős idő ígérkezik, a fővárosban már 21 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Felnőtt kozmetikumok gyerekeknél. Tombolt a közönség a tankcsapda koncertjén. Hívíz nyerte a Zala vármegyei kupát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van, kett. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagukat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: A rossz idő ellenére is több ezren látogattak ki a 15. Zalaegerszegi Sörfesztiválra. A tankcsapda koncertjét már szakadó esőben tartották meg, a rajongókat azonban ez sem riasztotta el, végig megtöltötték a színpad előtti teret, írja az AOL. A zenekar másfél órán át játszott a legismertebb dalait. A szervezők szerint a rendezvény továbbra is a nyugat-dunántúli régió egyik legnagyobb gasztrokulturális eseménye, ahol mintegy 40 féle sört és számos zenei programot kínálnak a látogatóknak. A Hévíz SK nyerte a 2025-26-os Zala vármegyei kupa döntőjét, miután 2-0-ra legyőzte a Tar András Hida SC csapatát az Ete Arénában. A finálét mintegy 800 néző előtt rendezték meg. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek. A vezetést a Hévíz szerezte meg közvetlenül a szünet előtt. A második játék részben is a Hévíz kezdeményezett többet, az András Hida pedig az egyenlítésért küzdött. A találkozót végül a csereként beállt Reinprek Bálint döntötte el, aki egy szöglet után a 83. percben fejelt a hálóba. Összegezte az AOL. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Elvirágzott a repce, igen kevés mézzük lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Tömegeket vonzott a hétvégi nemzetközi Ikarusz találkozó Tapolcán, ahol több mint 60 veterán autóbusz sorakozott fel. A rendezvény egyik különlegessége a zalaegerszegi kék csuklós Ikarusz volt, amely a Balatonfelvidék tanúhegyeinél szervezett fotós túrán is részt vett. A 34 éves, ma is működőképes jármű egykor a budapesti közlekedési vállalatnál szolgált, a legendás 173-as gyorsjáraton. A buszt vezető Török Bálint elmondta, céljuk, hogy a jármű eredeti, fővárosi arculatát megőrizzék. A Nosztalgia busz rendszeresen szerepel zalai rendezvényeken. Legközelebb június 21-én indul retróváros nézésre Zalaegerszegen Béres Katalin történész vezetésével. Számolt be az AOL. Hungarikum Fesztivál lesz Balatongyörökön. Az eseményt harmadik alkalommal rendezik meg a településen, ahol hagyományőrző programok, kézműves vásár és koncertek is lesznek. Fellép például a Gyenesdiási dalárda és citerások, valamint népzenei és operettműsorok is szerepelnek a kínálatban. A rendezvényen íjászattal, solymász bemutatóval, mohácsi busó bemutatóval és népi játszóházzal is készülnek. A fesztivált május 23-án tartják a Szép Kilátónál, közölték a szervezők. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
4: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen, az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. A fejlesztés ezért is vált időszerűvé, hiszen a korábbi javítások már nem nyújtottak tartós megoldást. A ZAOL azt írja, amint egy 14 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg. A munkálatok során nem csak a hidat építették újjá, hanem a csatlakozó járdaszakaszt is felújították, és a környező korlátokat is rendbe tették. A városvezetés szerint az új átkelő így biztonságosabb közlekedést biztosít a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Családi programokkal és kulturális előadásokkal rendezték meg a Deák túrát Ságodon. Az egésznapos rendezvény sportprogramokkal indult, majd a kultúrházban folytatódott. Az esemény történelmi alapját az adja, hogy a feljegyzések szerint Deák Ferenc 1843-ban járt a településen, ahol egy nagyobb közösségi eseményen vett részt. A rendezvényen gyerekprogramok és hintózás is várta az érdeklődőket, emellett előadást tartottak Deák Ferenc életéről is. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Letartóztattak egy 21 éves tófeji férfit, aki rövid idő alatt több embert is kirabolt Zalaegerszegen. A gyanú szerint május 1-én este három sértettől vett el pénzt erőszakkal vagy fenyegetéssel. A férfi a dísztéren és a vasútállomás közelében támadt áldozataira, egyiküket fellökte, másokat késsel fenyegetett. A rendőrök a zalaegerszegi rendőrkapitányság épülete előtt fogták el. A gyanúsítottal szemben rablás, lopás és kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. A bíróság elrendelte a letartóztatását, írja az AOL. Új korszerű műtéti eljárást alkalmaztak a Zala vármegyei Szent Rafael kórház szakemberei egy érszűkületben szenvedő betegnél. A beavatkozás során katéteren keresztül jutottak el az érintett szakaszhoz, ahol egy speciális fedett fémhálót helyeztek be az ér kitágítására. Az eljárás minimálisan invazív, vagyis nem igényel nagy feltárást, így a betegek gyorsabban felépülhetnek. Az orvosok szerint a módszer hatékonyan segíti a vérkeringés helyreállítását és csökkenti a későbbi szövődmények kockázatát. A műtét sikeres volt, a páciens néhány napon belül elhagyhatja a kórházat. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőtérre, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára. A repülőtér az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseken esett át, ennek köszönhetően nőtt a kapacitása, és az áruforgalom is számottevően bővült, írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben jelentős változás kezdődik az időjárásban. A modellek alapján egy markánsabb lehűlés érkezik. A nappali hőmérséklet több fokkal visszaesik, a korábbi 24-26 fok helyett inkább 13 és 18 fok közötti maximumokra kell készülni. Gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég, több alkalommal esőzápor is kialakulhat. A hűvösebb levegő miatt a reggelek kifejezetten hidegek lesznek.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok, május 12-én, kedden, a pongrácok vannak ma soron, ők a névnaposok, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, a Scissor Sisters, a Super Stereo és a KLF az első hármas egység, aztán jövök vissza majd a mai nappal kapcsolatos további infókkal. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk a régi.
0: Best FM.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 12-e van, az év 132. napja. Kedd, a pongrácok névnapja. Ma van az ápolók világnapja, az ápolók nemzetközi napja, amelyet Florence Nightingale 1820-as születésnapja tiszteletére tartanak. A brit ápolónő az ápolóképzés kiemelkedő halakja volt. A következő percekben pedig Sompol folytatja, aki most vasárnap este a Budapest Parkban koncertezik. Jön a Get Busy a Best FM-en. Jó reggelt!
1: Cserék!

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Törekedjünk a tudatos nyaralásra. Új híd épült Zalaegerszegen. Harmadik alkalommal rendezték meg a Deák túrát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshelyek, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
1: Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen, az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. A fejlesztés ezért is vált időszerűvé, hiszen a korábbi javítások már nem nyújtottak tartós megoldást. Az AOL azt írja, amint egy 14 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg. A munkálatok során nem csak a hidat építették újjá, hanem a csatlakozó

0: járda szakaszt is felújították, és a környező korlátokat is rendbe tették. A városvezetés szerint az új átkelő így biztonságosabb közlekedést biztosít a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Családi programokkal és kulturális előadásokkal rendezték meg a Deák túrát Ságodon. Az egésznapos rendezvény sportprogramokkal indult, majd a kultúrházban folytatódott. Az esemény történelmi alapját az adja, hogy a feljegyzések szerint Deák Ferenc 1843-ban járt a településen, ahol egy nagyobb közösségi eseményen vett részt. A rendezvényen gyerekprogramok és hintózás is várta az érdeklődőket, emellett előadást tartottak Deák Ferenc életéről is. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Térségünkben jelentős változás kezdődik az időjárásban. A modellek alapján egy markánsabb lehűlés érkezik. A nappali hőmérséklet több fokkal visszaesik, a korábbi 24-26 fok helyett inkább 13 és 18 fok közötti maximumokra kell készülni. Gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég. Több alkalommal esőzápor is kialakulhat. A hűvösebb levegő miatt a reggelek kifejezetten hidegek lesznek.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, május 12-én kedden, hidegfront érkezik sokfelé, esővel, záporral, főleg keleten, zivatarokkal. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az időjárás. 12 és 22 fok között alakul a maximum, délkeleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Mojo Dala, a Chilina Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek a legfrissebb hírek, május 12. kedd. A következő órában pedig olyan előadókkal találkozhatunk, mint például Olay Ibolya.
2: Nekem az élet édes méreg, ha kijut a végén, akkor is kérek.
1: Vagy a Daxos. Barbra Streisand. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Komoly gondokat okoz az aszály. Zalaegerszegi kék csuklós az Ikarusz találkozón. Hungarikum fesztivált rendeznek Balatongyörökön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van kedd. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány. Mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézen, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsládokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Tömegeket vonzott a hétvégi nemzetközi Ikarusz találkozó Tapolcán, ahol több mint 60 veterán autóbusz sorakozott fel. A rendezvény egyik különlegessége a zalaegerszegi kék csuklós Ikarusz volt, amely a Balatonfelvidék tanúhegyeinél szervezett fotós túrán is részt vett. A 34 éves, ma is működőképes jármű egykor a budapesti közlekedési vállalatnál szolgált, a legendás 173-as gyorsjáraton. A buszt vezető Török Bálint elmondta, céljuk, hogy a jármű eredeti, fővárosi arculatát megőrizzék. A Nosztalgiabusz rendszeresen szerepel zalai rendezvényeken. Legközelebb június 21-én indul retróváros nézésre Zalaegerszegen Béres Katalin történész vezetésével. Számolt be az AOL. Hungarikum Fesztivál lesz Balatongyörökön. Az eseményt harmadik alkalommal rendezik meg a településen, ahol hagyományőrző programok, kézműves vásár és koncertek is lesznek. Fellép például a Gyenesdiási dalárda és citerások, valamint népzenei és operett műsorok is szerepelnek a kínálatban. A rendezvényen íjászattal, solymász bemutatóval, mohácsi busó bemutatóval és népi játszóházzal is készülnek. A fesztivált május 23-án tartják a Szép Kilátónál, közölték a szervezők. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Környékünkön változékonyabbra és hűvösebbre fordul az idő. Többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. A légkör nedves és instabil lesz. A nappali csúcshőmérséklet sokfelé már csak 14-17 fok körül alakul. A felhős időszakok gyakoriak lesznek, több alkalommal is számítani lehet kisebb esőre vagy szemerkélésre. A reggelek hidegebbek lesznek, néhol akár 5-7 fokig is lehűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok május 12-én, kedden a Pongrácok névnapján, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Rihanna, és a Pondori Play indítja az órát, jön a Wakefield még, és Will Smith is többek között, és jöhet a közlekedési információ, ha már is van. Hívható SMS Fiber számunk egyben, 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. Két legendás színésznő, egyikőjük a zenei világban is maradandót alkotott. 1907-ben ezen a napon született Katharine Hepburn, négyszeres Oscar-díjas amerikai színésznő, a folytatásban pedig a kétszeres Oscar, négyszeres Primetime Emmy és tízszeres Grammy-díjas amerikai színésznő, énekesnő, zeneszerző, rendező, forgatókönyvíró és producer által inspirált dal, melynek a címe az imént emlegetett színésznő neve Barbra Streisand, a Besten a Daxos-szal megy tovább a kedreggel. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. What a Man áradozik hamarosan, a Salt and Pepper. Előtte meghallgatjuk május 12-e legfrissebb híreit. Mindjárt 7:30, jó reggelt, jó utat, ha már is dugó baleset van valahol. Várom az infót én is, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Felnőtt kozmetikumok gyerekeknél. Tombolt a közönség a tankcsapda koncertjén. Hívíz nyerte az Alavár megyei kupát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van, kett. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: A rossz idő ellenére is több ezren látogattak ki a 15. Zalaegerszegi Sörfesztiválra. A tankcsapda koncertjét már szakadó esőben tartották meg, a rajongókat azonban ez sem riasztotta el, végig megtöltötték a színpad előtti teret, írja az AOL. A zenekar másfél óránál

0: Tudjuk, hogy a jármű eredeti, fővárosi arculatát megőrizzék. A Nosztalgia busz rendszeresen szerepel zalai rendezvényeken. Legközelebb június 21-én indul retróváros nézésre Zalaegerszegen Béres Katalin történész vezetésével. Számolt be az AOL. Hungarikum Fesztivál lesz Balatongyörökön. Az eseményt harmadik alkalommal rendezik meg a településen, ahol hagyományőrző programok, kézműves vásár és koncertek is lesznek. Fellép például a Gyenesdiási dalárda és citerások, valamint népzenei és operettműsorok is szerepelnek a kínálatban. A rendezvényen íjászattal, solymász bemutatóval, mohácsi busó bemutatóval és népi játszóházzal is készülnek. A fesztivált május 23-án tartják a Szép Kilátónál, közölték a szervezők. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Környékünkön változékonyabbra és hűvösebbre fordul az idő. Többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. A légkör nedves és instabil lesz. A nappali csúcshőmérséklet sokfelé már csak 14-17 fok körül alakul. A felhős időszakok gyakoriak lesznek, több alkalommal is számítani lehet kisebb esőre vagy szemerkélésre. A reggelek hidegebbek lesznek, néhol akár 5-7 fokig is lehűlhet a levegő.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 12. kedd. Erős hidegfront érkezik, eső, zápor két hullámban, mégpedig reggel, kora délelőtt, illetve a késő délutáni esti órákban várható. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozhat a felhőzet és kisüthet a nap is. 13 és 18 fok között alakul a maximum, de délkeleten ennél melegebb is lehet. A folytatásban pedig a Spice Girls-el idézzük meg a 90-es és 2000-es éveket. Jön a Say You Be There a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sajnos nem telik el úgy nap, hogy ne történne baleset az M0-áson. Most is ez a helyzet az M1-es felé vezető oldalon Sziget-Szent Miklóstól 5-6 kilométeres dugó alakult ki a baleset miatt. Mindjárt 9 óra a friss hírek után folytatjuk a 90-es és 2000-es években például a Molokóval. Vagy Gáspár Lacival.
2: Újból érzem, megint érzem a nyarat a bőrömön át.
1: 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Felnőtt kozmetikumok gyerekeknél. Tombolt a közönség a tankcsapda koncertjén. Hívíz nyerte az Alavár megyei kupát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van. Kett. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagukat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: A rossz idő ellenére is több ezren látogattak ki a 15. Zalaegerszegi Sörfesztiválra. A tankcsapda koncertjét már szakadó esőben tartották meg, a rajongókat azonban ez sem riasztotta el, végig megtöltötték a színpad előtti teret, írja az AOL. A zenekar másfél órán át játszott a legismertebb dalait. A szervezők szerint a rendezvény továbbra is a nyugat-dunántúli régió egyik legnagyobb gasztrokulturális eseménye, ahol mintegy 40 féle sört és számos zenei programot kínálnak a látogatóknak. A Hévíz SK nyerte a 2025-26-os Zalavár megyei kupa döntőjét, miután 2-0-ra legyőzte a Tar András Hida SC csapatát az Ete arénában. A finálét mintegy 800 néző előtt rendezték meg. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek. A vezetést a Hévíz szerezte meg közvetlenül a szünet előtt. A második játék részben is a Hévíz kezdeményezett többet, az András Hida pedig az egyenlítésért küzdött. A találkozót végül a csereként beállt Reinpreg Bálint döntötte el, aki egy szöglet után a 83. percben fejelt a hálóba. Összegezte az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben jelentős változás kezdődik az időjárásban. A modellek alapján egy markánsabb lehűlés érkezik. A nappali hőmérséklet több fokkal visszaesik, a korábbi 24-26 fok helyett inkább 13 és 18 fok közötti maximumokra kell készülni. Gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég, több alkalommal esőzápor is kialakulhat. A hűvösebb levegő miatt a reggelek kifejezetten hidegek lesznek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
3: sláger. Az óra tele olyan nevekkel, hogy csak úgy kapkodom a fejem. Az idén újból nálunk koncertező Duran Duran is itt lesz, a Cardigans Tom Jones-szal, a Las Vegas-i Sphere gömb alakú arénát hihetetlen látványvilággal és hangzással megtöltő No Doubt is hallható. Jön az MNS, a Salsol Nuggettel, a Flip the Script és a U2, mi az órát pedig Bob Marley és MC Light, és a Jammin indítja a 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk 5 perccel múlt 9. Jó reggel! Jó utat, jó munkát! Maxim Levente vagyok.
0: Best FM!

0: Ezt a fennem a legjobb zenék, aggódnak a rajongók a No Doubt gitárosa Tom Dumont miatt, aki közösségi oldalán tett megrázó vallomást, néhány éve Parkinson-korral diagnosztizálták. Most még képes gitározni, májustól több alkalommal is fellépnek a Las Vegas-i Sphere-ben, a szórakoztatás jövőjének számító arénában. Már pár rajongói videó látható a YouTube-on, hát így videón keresztül is szédítő a látvány szó szerint. Egyébként az izommerevséget és koordinációs problémákat is okozó kor különösen aggasztó lehet egy gitáros számára. Dumont azonban egyelőre még szerencsére tudja uralni a kézmozgását. Ők jönnek a Just a Girl-lel, itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zené.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Két baleset, M0 Sziget-Szent Miklós térségében az M1-es felé három autó és egy kis teherautó ütközött. A belső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 km. M7 Budapest felé Kápolnásnyék térségében. Négyen koccantak a 46-os kilométernél, szintén forgalomkorlátozásra és torlódásra kell készülni. Jó utat, még több az iméntihez hasonló funky himnusz ma este mixben is meghallgatható, 6 és 8 között a Night Shiftben, 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda White Boy, 7-től DJ Hangya mixel.
1: Oh, ma da porta vi chi da va bene,

Best FM-mel legjobb zenék. Jön a Duran Duran, nem csak itt és most az éterben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, hanem 14 év után Budapestre is visszatérnek, méghozzá június 28-án este 8 órakor adnak koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. Most Reach Up for the Sunrise című dalukkal megy tovább a kedreggel. Nem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ezek közül pedig nézzünk gyorsan kettőt, amely biztosan szólni fog 10 után. Well Hello, Rakpart.
2: Hányszor elmet bír még el a rakpart? Most a kavicsok közé vinnélek magammal.
1: És Desert Rose, Sting és Chab Mami duettje. Itt a vége a kedd reggelnek, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvenceink nélkül. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Ha a közlekedési info van, ide jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Törekedjünk a tudatos nyaralásra. Új híd épült Zalaegerszegen. Harmadik alkalommal rendezték meg a Deák túrát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
1: Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen, az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. A fejlesztés ezért is vált időszerűvé, hiszen a korábbi javítások már nem nyújtottak tartós megoldást. A ZAOL azt írja, amint egy 14 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg. A munkálatok során nem csak a hidat építették újjá, hanem a csatlakozó járdaszakaszt is felújították, és a környező korlátokat is rendbe tették. A városvezetés szerint az új átkelő így biztonságosabb közlekedést biztosít a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Családi programokkal és kulturális előadásokkal rendezték meg a Deák túrát Ságodon. Az egésznapos rendezvény sportprogramokkal indult, majd a kultúrházban folytatódott. Az esemény történelmi alapját az adja, hogy a feljegyzések szerint Deák Ferenc 1843-ban járt a településen, ahol egy nagyobb közösségi eseményen vett részt. A rendezvényen gyerekprogramok és hintózás is várta az érdeklődőket, emellett előadást tartottak Deák Ferenc életéről is. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Térségünkben jelentős változás kezdődik az időjárásban. A modellek alapján egy markánsabb lehűlés érkezik. A nappali hőmérséklet több fokkal visszaesik, a korábbi 24-26 fok helyett inkább 13 és 18 fok közötti maximumokra kell készülni. Gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég. Több alkalommal esőzápor is kialakulhat. A hűvösebb levegő miatt a reggelek kifejezetten hidegek lesznek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Always on Time, mindig időben címmel az első Zsárultól és Asantitól. Például rálépni a fékre, hogyha ez nem jön össze, akkor van baj. Ez történt az M7-esen Budapest felé Kápolnásnyék térségében. Négyen koccantak, kisebb torlódásra tessék készülni. Jó utat, 5 perc elmúlt 10, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Jazz FM a legjobb zenék irány 1993, amikor is az Astri formáció sikeresen ötvözte a jazzt, a funkit és a rappet. Ennek tanúbizonysága a most következő 4,5 perc. Jön már is a Cantaloupe Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Tart a helyszínelés az M0-áson egy korábbi baleset helyszínén, az M1-es felé Sziget-Szent Miklós térségében három autó és egy kis teherautó ütközött. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta 9 kilométert. M30-as Nyíklátháza térségében egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél az M3-as felé vezető oldalon a belső sáv, az ellenkező oldalon pedig csak a leálló sáv használható, ott is nagy a torlódás, és baleset történt a Tinje-Pilis-Csaba összekötő úton, a 3-as kilométernél félpályás korlátozás követel figyelmet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A friss hírek után a délelőtt utolsó órájában visszaülünk a Nosztalgia vonatra a Bestiákkal. És a Charles and Eddie duóval is. telefon, SMS, Viber. Ha a dugó baleset van valahol, várom a közlekedési információt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása délután eskütétel. Választási plakátok, itt a határidő. Vádat emeltek a barbár kutyaszaporító ellen. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt a megrendült közbizalom helyreállítását nevezte egyik legfontosabb küldetésének. Arról is beszélt, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa hangsúlyozta, a valaha volt legnagyobb átvilágításra készül. Kátai Németh Vilmos most szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatok rendszeréért és a kultúráért felelős miniszterjelölt közölte, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését, megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában, és helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját. A vidék helyzetének alakulása a közös jövő egyik kulcsa, hangsúlyozta Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszterjelölt. Úgy fogalmazott, sok helyen van lemaradás, és ezen a helyiek bevonásával kell változtatni. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki, délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Délután 4 óra a határidő, addig el kell távolítaniuk a közterületeken elhelyezett plakátjaikat az országgyűlési választáson indult jelölteknek, pártoknak. Ha nem teszik meg, akkor az önkormányzatok intézkedhetnek, aztán kiszámlázhatják a költségeket a szervezeteknek. Állatkínzásért emeltek vádat egy férfi ellen, a barbár szaporító majdnem 40 kutyát tartott borzalmas körülmények között egy Szegléthez közeli településen, láncra verve, szűk kennelekbe zárva, enni-inni alig adott nekik, kettőnek az életét is kioltotta. A ceglédi járás bíróság dönt majd ügyében. Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér 18-24 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Már is belekezdünk a délelőtt utolsó órájába. Vanessa Amorózival készül az Animal Cannibals, jön Jesse J, a Halott Pénz, a Rascal Flatts és az ATV is. Ha pedig dugó baleset van valahol, a közlekedési információt is várom. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Max Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. A Verdák című Pixar animációs film betét dalával megyünk tovább az amerikai Rascal Flatts dalával, Life is a Highway. Egyébként a Cars nem csak a gyerekek kedvence, hanem a Pixar egyik legapróbb részletekig kidolgozott filmje is. Aki legközelebb megnézi, figyelje meg a felhőket. A Pixar grafikusai még az eget is autósították, a felhők gyakran keréknyomokra vagy gumiabroncs mintákra hasonlítanak.

0: Jazz FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Még korábban az M30-ason Nyéklátháza térségében egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon, ezért a 15-ös kilométernél az M3-as felé a belső sáv, az ellenkező oldalon pedig csak a leálló sáv használható. Aszfaltoznak a 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszárd térségében a 143-as és a 144-es kilométer között. Sávlezárásra és napközben jelzőrös irányításra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a FM a legjobb zenék. James Morrison jön, és a You Give Me Something, én is adok valamit, egy-két jó tanács, esernyő, és egy melegebb pulcsi is el kell ma már. Itt a Hidegfront, záporzivatal is lehet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Holnap visszaáll a rend a Best délutánban, ma viszont még Hori kollégám indítja Westlife dalát a hírek után Majoros Rita helyett. Jó étvágyat, találkozzunk holnap reggel is, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elszámoltatást, átvilágítást, új ombudsmanokat is ígértek a miniszterjelöltek. Nem mindegy, hogyan mossuk meg a zöldséget, hamis katonai behívók miatt nyomoznak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri posztvárományosa a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt arról beszélt, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatok rendszeréért és a kultúráért felelős miniszterjelölt közölte, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában és helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki, délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Evés előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, a nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
2: Spenót, saláta ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni.
1: Hamisított katonai behívókat kaptak jó néhányan Komárom-Esztergomban, Dömösön. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az értesítés nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó. Aki ilyet kap, tegyen bejelentést. A nyomozás már megindult, egyelőre ismeretlen tettes ellen, zaklatás miatt. Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, már csak a mai napon, ugyanis holnap majd mindenki visszakapja Majoros Ritát, de ezt a keddi napot együtt töltjük és együtt pörgetjük le a munkaidőt, karöltve a legjobb zenékkel. Bekészítettem már ebbe az órába a Love Message-t, a Love Message-el és a Westlife dalával indulunk, ez az Uptown Girl!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, Nagy Bogi és a Várni Rád az elmúlt 2,5 percben. Szép napot kívánok mindenkinek, május 12-e van, méghozzá a pongrácok ünneplik a névnapjukat. A születésnaposok között pedig Frenkie de Jongot, holland válogatott labdarúgót és Rami Maleket köszönhetem, aki Freddie Mercuryt alakította a Bohemian Rhapsody filmben, és muszáj vagyok megemlíteni még valakit, ugyanis az én édesanyám is ma ünnepel, szóval Isten értesse az ünnepelteket és az édesanyámat. A legjobb zenék pedig jönnek, hogy feldobják a munkaidőt nem csak az ünnepelteknek, hanem mindenkinek. A Top azzal folytatjuk a nosztalgiázást, szól a New Millennium. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: ebédidőnket a Money Monday-jal, és azoknak, akik éppen az utakat róják, van egy közlekedési információm a 12-es főútról, amit Attilától kaptam, a 16-os kilométernél Nagymaros és Zebegény között megállítják a forgalmat ilyen 10-20 percekre, mert valamit vizsgálnak. Nagyon szépen köszönöm, Ati, az információt, és hogyha bárkinek lenne még, akkor dobja az SMS és Viber számunk 0620-55-55-155. Egy kicsi szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Shania Twain is itt lesz majd velem. A Man I Feel Like a Woman-et már bekészítettem tőle.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk a munkaidő töltését a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem Will Smith, a Man in Black-et hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Emelik a legkisebb nyugdíjakat, maradnak a családi kedvezmények. Lelőtt a tek egy idős férfit Monoron, még kora este is számíthatunk esőre, záporra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Kármán András pénzügyminiszterjelölt közölte, maradnak a családtámogatási és lakástámogatási kedvezmények, megduplázzák a családi pótlékot. Senki sem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat, és megtartják a 13. valamint a 14. havi ellátást is. Idővel kivezetik a különadókat, visszatér a kata. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri posztvárományosa, a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Gázriasztó fegyverével tüzet nyitott a rendőrökre egy idős férfi Monoron. A tekesek lelőtték a 72 éves nyugdíjast, meghalt. Előtte zavartan, agresszíven viselkedett, több bejelentés is érkezett a helyi kapitányságra. A rendőrök tárgyalni akartak vele, ám ő kést rántott, majd rálőtt az egyenruhásokra. További részleteket egyelőre nem közöltek a történtekről. Reformétkeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződés kockázatát.
1: Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az ebédszünet végéhez értünk, de jó hír mindenkinek. Itt vannak a legjobb zenék a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori, és a hangulatot fel fogja rázni majd például Will Smith, a Man in Black-et hozom tőle, de itt lesz velem Robbie Williams is, na meg a Faith lesz, ugyanis a One Step Too Far-ral indul az óra. Rádiózzunk együtt ezen a csodás kettél utánon.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Ilyen az élet. Hát ez a mondás akár az én helyzetemre is lehetne igaz, ugyanis amikor jöttem befele dolgozni, akkor bizony-bizony még el kellett a pulóver és a kabát magamon, most pedig kinézek az ablakon, és olyan gyönyörű napsütés van, hogy miért nem lehetett ez így, amikor én pont a szabadba voltam. Tegnap, mikor elköszöntem, akkor pont ugyanez volt a helyzet, hogy addigra megint elromlott az idő, úgyhogy most már nagyon remélem, hogy kijár nekünk a napsütésből, én már azt akarom élvezni, mint ahogy Will Smith-ék is teszik Miami-ba, bár most nem azzal a dallal jön, hanem a Man in Black-kel ide a Best-re.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt BBD és az I Need Your Lovin'. Folytatom hamarosan, csak egy rövid szünet következik, és itt lesz velem az az előadó csapat, akiről utoljára akkor hallhattunk, mikor 2021-ben egy dokumentumfilm jelent meg róluk, de most 2026-ban fölrobbantják Észak-Amerikát, hogyha lehet így mondani, mert bizony-bizony a TLC-vel és az MVOG-gal közös turnéra indul a Salt and Pepa, és most hozzánk, majd rövidesen hozzák a Suppot!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy rövid szünet, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig szólnak a legjobb zenék a munka mellé. Bekészítettem például a Jamiroquait, a Kintet Heat-tel érkezik majd a csapat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája, vádat emeltek a barbár kutyaszaporító ellen. Nem volt egyszerű döntés, megvan az idei Balatonfagyia. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Idén már nem módosítják az SZIA rendszerét, az áfát viszont bizonyos termékek esetében csökkenthetik, erről Kármán András pénzügyminiszter jelölt beszélt a bizottsági meghallgatását követően. Hozzátette, számításaik szerint jövőre több mint 200 000-en már kevesebb személyi jövedelemadót fognak fizetni. Emellett a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek és egyes élelmiszerek esetében már idén mérsékelhetik az általános forgalmi adót. Délután 4 óra a határidő, addig el kell távolítaniuk a közterületeken elhelyezett plakátjaikat az országgyűlési választáson indult jelölteknek, pártoknak. Ha nem teszik meg, akkor az önkormányzatok intézkedhetnek, aztán kiszámlázhatják a költségeket a szervezeteknek. Állatkínzásért emeltek vádat egy férfi ellen. A barbár szaporító majdnem 40 kutyát tartott borzalmas körülmények között egy Szegléthez közeli településen, láncra verve, szűk kennelekbe zárva, enni-inni alig adott nekik. Kettőnek az életét is kioltotta. A ceglédi járásbíróság dönt majd ügyében. Megvan az idei Balatonfagyia, 18 cukrászda 30 különlegességgel nevezett a viadalra. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a térségben.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürdő Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyia.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Záporok, zivatarok érkeznek, és a folytatásban is változékony időre számíthatunk, már is mondom a részleteket. Újabb felhősáv érkezik fölénk, csapadékot is hoz magával. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk, ahol elered, ott még erősebb lesz a szél. Késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek csapadékot is 18-24 fokot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délután kellős közepén bizony hozzá vagyunk még láncolva a munkához, de nem kell izgulni, itt vannak a legjobb zenék. Azért, hogy jól teljen a munkaidő, és apropó láncolás, hozzázárás, Akon dala már biztos, hogy szólni fog, a Locked Up-pal érkezik majd, az óra elsője pedig Melanie C.A., az I'm Turn to You-t indítom, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Pest FM a legjobb zenék. Jön egy olyan előadó, akinek szerintem ez a dal betonozta be a karrierjét. 2004-ben ugyanis a stúdióból frissen kiadva hatalmasat ment, mert saját érzelmeit énekelte meg a kissé orhangú, bár sejmes Akon, akinek ez lett a védjegye, hogy így énekeljen. A Locked Up-pal érkezik most ide a Bestre.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough. Óriásit robbant ez a dal régen is, és most is szépen felrázta a kis munkaidőnket, hogyha lehet így mondani, és az ütemből meg a ritmusból nem veszünk vissza, maradunk továbbra is, és zúzunk hamarosan a rövid szünet után, majd például Usherrel, ugyanis a jelt már bekészítettem tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Rácz Gergő után jönnek a 2000-es évek, ugyanis most onnan szemeztem ki egy igazi, ikonikus csapatot, a Black Eyed Peas-t, és az egyik legnagyobb slágerükkel, a Don't Punk With My Heart-tal megyünk tovább most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Komoly gondokat okoz az aszály. Zalaegerszegi kék csuklós az Ikarusz találkozón. Hungarikum fesztivált rendeznek Balatongyörökön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van kedd. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt. Eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Elvirágzott a repce, igen kevés mézzük lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézen, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős méhcsádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
2: Tömegeket vonzott a hétvégi nemzetközi Ikarusz találkozó Tapolcán, ahol több mint 60 veterán autóbusz sorakozott fel. A rendezvény egyik különlegessége a zalaegerszegi kék csuklós Ikarusz volt, amely a Balatonfelvidék tanúhegyeinél szervezett fotóstúrán is részt vett. A 34 éves, ma is működőképes jármű egykor a budapesti közlekedési vállalatnál szolgált, a legendás 173-as gyorsjáraton. A buszt vezető Török Bálint elmondta, céljuk, hogy a jármű eredeti, fővárosi arculatát megőrizzék. A Nosztalgiabusz rendszeresen szerepel zalai rendezvényeken. Legközelebb június 21-én indul retróváros nézésre Zalaegerszegen Béres Katalin történész vezetésével. Számolt be az AOL. Hungarikum Fesztivál lesz Balatongyörökön. Az eseményt harmadik alkalommal rendezik meg a településen, ahol hagyományőrző programok, kézműves vásár és koncertek is lesznek. Fellép például a Genesdiási dalárda és citerások, valamint népzenei és operett műsorok is szerepelnek a kínálatban. A rendezvényen íjászattal, solymász bemutatóval, mohácsi busó bemutatóval és népi játszóházzal is készülnek. A fesztivált május 23-án tartják a Szép Kilátónál, közölték a szervezők. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Környékünkön változékonyabbra és hűvösebbre fordul az idő. Többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. A légkör nedves és instabil lesz. A nappali csúcshőmérséklet sokfelé már csak 14-17 fok körül alakul. A felhős időszakok gyakoriak lesznek, több alkalommal is számítani lehet kisebb esőre vagy szemerkélésre. A reggelek hidegebbek lesznek, néhol akár 5-7 fokig is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtutibb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
0: 88.9 Best

Ezt a FM a legjobb zenék. Egy elég érdekes kutatás látott napvilágot, ami nem csak az alvást, hanem az álmokat is vizsgálta. A modern ember életében kevés olyan tényező van, ami annyira meghatározza a mindennapi közérzetet, a testi-lelki egészséget és a hosszú távú életkilátásokat, mint az alvás. Bár sokszor hajlamosak vagyunk úgy tekinteni rá, mint egy természetes magától értetődő folyamatra, valójában az alvás minősége és mennyisége olyan alapvető biológiai szükséglet, amely nélkül a szervezet működése fokozatosan felborul. A felnőttek számára ajánlott alvás mennyiség általában 7 és 9 óra között mozog. Ez természetesen egyénenként változhat, de a legtöbb ember számára ez az az időtartam, amely alatt a szervezet képes végigmenni az alvás különböző fázisain és biztosítani a megfelelő regenerációt. A tudományos kutatások évtizedek óta vizsgálják, hogy milyen következményekkel jár, ha valaki tartósan rosszul alszik, és az eredmények egyre inkább arra utalnak, hogy az alvás nem megfelelő minősége, komoly kockázatokat hordoz. Az utóbbi időben különösen nagy figyelmet kapott egy olyan kutatás, amely a rémálmok gyakoriságát és az élettartamot vizsgálta. A szakértők szerint a tanulmány több mint 4000 ember alvási szokásait követte nyomon 18 éven keresztül, és megdöbbentő összefüggésekre mutatott rá. A kutatás résztvevői 26 és 74 év közöttiek voltak, és kérdőívek segítségével számoltak be arról, hogy milyen gyakran tapasztalnak rémálmokat. A vizsgálat eredményei szerint azok, akik rendszeresen élnek át rémálmokat, 3-szor nagyobb valószínűséggel halnak meg 75 éves koruk előtt, mint azok, akik ritkán vagy soha nem ébrednek fel ijesztő álmokból. Ez az összefüggés elsőre talán túlzásnak tűnhet, hiszen ugye a rémálmokat sokan csupán kellemetlen, de ártalmatlan jelenségnek tartják. A kutatás azonban rávilágít arra, hogy a rémálmok nem elszigetelt események, hanem egy mélyebb probléma tünetei lehetnek. Ugyanis a rémalvás fázisában jelentkeznek, amikor az agy rendkívül aktív, miközben a test szinte teljesen mozdulatlan. Ebben az állapotban a szervezet könnyen aktiválja a reakciót, amelyet az adrenalin és a kortizol felszabadulása kísér. Ezek a hormonok rövid távon éberséget és energiát biztosítanak, hosszú távon azonban kimerítik a szervezetet, gyulladást okoznak és károsítják a szív és érrendszert. A rendszeres alvási rutin kialakítása, a lefekvés előtti képernyő használat csökkentése, a stressz kezelése és a megfelelő alvási környezet megteremtése mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az alvás nyugodtabb legyen. Ha valaki tartósan gyakori rémálmokat tapasztal, érdemes szakemberhez fordulnia, mert a háttérben állhat egy olyan probléma is, ami kezelhető. A rémálmok ugyanis gyakran jelzik, hogy a szervezet túlterhelt és nem kapja meg azt a pihenést, amelyre szüksége lenne. A jó hangulat mellé pedig érkezzenek a legjobb slágerek is.

0: Best FM-a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M6-oson például Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érd-észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágát is lezárták a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd-centrum csomópontban, a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat lezárták, Bátaszék térségében pedig felújítási munkák kezdődtek. A főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágát is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Felnőtt kozmetikumok gyerekeknél. Tombolt a közönség a tankcsapda koncertjén. Hívíz nyerte az Alavár megyei kupát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 12-e van, kett. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
3: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
2: A rossz idő ellenére is több ezren látogattak ki a 15. zalaegerszegi sörfesztiválra. A tankcsapda koncertjét már szakadó esőben tartották meg, a rajongókat azonban ez sem riasztotta el, végig megtöltötték a színpad előtti teret, írja az AOL. A zenekar másfél órán át játszott a legismertebb dalait. A szervezők szerint a rendezvény továbbra is a nyugat-dunántúli régió egyik legnagyobb gasztrokulturális eseménye, ahol mintegy 40 féle sört és számos zenei programot kínálnak a látogatóknak. A Hévíz SK nyerte a 2025-26-os Zalavár megyei kupa döntőjét, miután 2-0-ra legyőzte a Tar Andrássida SC csapatát az Ete Arénában. A finálét mintegy 800 néző előtt rendezték meg. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek. A vezetést a Hévíz szerezte meg közvetlenül a szünet előtt. A második játék részben is a Hévíz kezdeményezett többet, az Andrássida pedig az egyenlítésért küzdött. A találkozót végül a csereként beállt Reinpreg Bálint döntötte el, aki egy szöglet után a 83. percben fejelt a hálóba. Összegezte az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben jelentős változás kezdődik az időjárásban. A modellek alapján egy markánsabb lehűlés érkezik. A nappali hőmérséklet több fokkal visszaesik, a korábbi 24-26 fok helyett inkább 13 és 18 fok közötti maximumokra kell készülni. Gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég, több alkalommal esőzápor is kialakulhat. A hűvösebb levegő miatt a reggelek kifejezetten hidegek lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Meddia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
1: 88.9 Best FM.

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Spirit FM, a legjobb zenék január 1-től a kedvező irányba változtak a gépjármű használattal kapcsolatos költségelszámolás szabályai. A változás a több gépjárművet használó magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára jelent könnyítést. Az új rendelkezések nagyobb rugalmasságot biztosítanak és jobban igazodnak a megváltozott közlekedési és járműhasználati szokásokhoz. 2026-tól azok az adózók, akik több saját tulajdonú gépjárművet használnak, és ezek különböző meghajtásúak, például belső égésű motorral, hibrid vagy elektromos hajtással működnek, eltérő költségelszámolási módot választhatnak a különböző járműtípusokra. A választási lehetőség nem egyesével, gépjárművenként illeti meg az adózókat, hanem járműcsoportonként. A belső égésű motorra rendelkező gépjárműveknél egységesen egy költségelszámolási módot kell alkalmazni, míg a hibrid és az elektromos járművek csoportjánál egy másik elszámolási mód választható. A szabályozás egyszerre biztosít rugalmasságot és átláthatóságot. A változás különösen kedvező azoknak, akik környezetbarát járműveket is használnak, hiszen lehetővé teszi, hogy az eltérő üzemeltetési költségeket és használati sajátosságokat jobban tükröző elszámolási módot alkalmazzanak. Érdemes utána nézni a részleteknek, én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Budapest FM legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont mindkét oldalon használható. De fontos tudni, hogy az 57-es kilométernél lévő Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár Dél-Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni, ami pedig az M30-est illeti a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon, Felső Zsolce térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolat felújítás miatt a külső sávot lezárták arra felé is. Csak óvatosan. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Törekedjünk a tudatos nyaralásra. Új híd épült Zalaegerszegen. Harmadik alkalommal rendezték meg a Deák túrát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
3: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
2: Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen, az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. A fejlesztés ezért is vált időszerűvé, hiszen a korábbi javítások már nem nyújtottak tartós megoldást. Az AOL azt írja, amint egy 14 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg. A munkálatok során nem csak a hidat építették újjá, hanem a csatlakozó járdaszakaszt is felújították, és a környező korlátokat is rendbe tették. A városvezetés szerint az új átkelő így biztonságosabb közlekedést biztosít a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Családi programokkal és kulturális előadásokkal rendezték meg a Deák túrát Ságodon. Az egésznapos rendezvény sportprogramokkal indult, majd a kultúrházban folytatódott. Az esemény történelmi alapját az adja, hogy a feljegyzések szerint Deák Ferenc 1843-ban járt a településen, ahol egy nagyobb közösségi eseményen vett részt. A rendezvényen gyerekprogramok és hintózás is várta az érdeklődőket, emellett előadást tartottak Deák Ferenc életéről is. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Térségünkben jelentős változás kezdődik az időjárásban. A modellek alapján egy markánsabb lehűlés érkezik. A nappali hőmérséklet több fokkal visszaesik, a korábbi 24-26 fok helyett inkább 13 és 18 fok közötti maximumokra kell készülni. Gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég, több alkalommal esőzápor is kialakulhat. A hűvösebb levegő miatt a reggelek kifejezetten hidegek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-en hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
5: Soul sisters, let me hear you.

Next FM, a legjobb zenék tavasszal mindenki ültetni akar, ősszel még halogatunk, télen pedig hajlamosak vagyunk megfeledkezni a kertről, pedig van néhány növény, amitől éppen a hideg hónapokban lehet legkönnyebben megszabadulni, olyan talajtakarók, amik nyáron gyönyörű összefüggő zöld szőnyeget alkotnak, de idővel átveszik az irányítást a kert felett. Most, hogy beköszöntött a tavasz, ideje szerintem egy kicsit szétézni a kertben is. A talajtakaró növények célja eredetileg egyébként praktikus, hiszen megakadályozzák a gyomosodást, csökkentik a talaj kiszáradását és egységes látványt adnak az ágyásoknak. A probléma ott kezdődik, amikor egy faj túl agresszívan terjed. Az invazív talajtakarók nem csak a gyomokat, hanem más dísznövényeket is kiszoríthatnak. Gyökérzetük sűrű hálózatot alkot, amely elvonja a vizet és a tápanyagot a környező növényektől. A kert ilyenkor nem rendezett zöld felület, hanem egyetlen domináns faj uralma alá kerül. Sokan csak akkor veszik észre a problémát, amikor már nehéz visszafordítani a folyamatot. A kézi eltávolítás ilyenkor hatékonyabb lehet, mert a gyökerek könnyebben kiemelhetők. Fontos, hogy a gyökérzet minél nagyobb részét eltávolítsuk, különben tavasszal újra kihajthat. Én jó munkát kívánok a kerti munkához, és közben is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Beszefem a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M0-áson például a déli szektorán lassú a haladás az M5-ös felé vezető oldalon, az M6-os autópálya csomópont közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak. A legbelső sávot lezárták, aztán az M0-ás déli szektorán az M5-ös irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül. Lehet. Az M4-esen is érdemes figyelni, Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Ami pedig a Biatorbágy-Págy bekötő utat illeti, az M1-es autópálya alatti aluljárónál, a 2-es kilométernél egy közel 100 méteres szakaszon, várhatóan nyár közepéig lezárták az M1-es autópályán folyó munkálatok miatt, kerülni az M1-es autópálya csomópontján keresztül az 1-es főút felé lehet, Örkény és Táborfalva között pedig gázvezetékeket kötnek be, a 3-as kilométernél útszükület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkagép. Vezess óvatosan arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Esleges dolgot, régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Szalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi fért a mai délutánban, én már búcsúzom, és mindjárt 6 óra jönnek a hírek, aztán kezdődik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy érdemes maradni. Köszönöm, ha mai figyelmet és Béni Mettiát hallotta. Ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. But come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Esküdtettek az új kormány miniszterei. Ne együnk mosatlan gyümölcsöket. Bécsben fogtak el egy Magyarországon körözött férfit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyoztam, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog, határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozata jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a keményhéjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogató parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank. Tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyó felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
4: És egy picit arrébb van még a dalban, amikor majd azt mondják, hogy funky, funky, pedig hát ez az eszenciája a mai napnak, vagy hát legalábbis a mai nap előttünk álló 120 percének, a Night Shift elejének. 6-tól 8-ig funky, hiszen kedv van, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től keddi rezidensünk DJ Hangya halemezjátszók mögött.
0: Életünk legjobb zene.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nagyon tündérek vagytok, tényleg csak egyszer kellett megemlítenem, belehúztatok, és megint az összes mixemen, ami ott van a Mixcloud profilomon, már van minimum 100 meghallgatás, úgyhogy rajtam a sor, mindjárt dobom fel az újabb 5 mixet. Az eddigi 150 meg elérhető a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon.

érdemes feliratkozni, de ugyanúgy jöhetnek a lájkok a Facebook és Insta profilunkra is, ami gyakorlatilag egy és ugyanaz. Best FM Night Shift, úgyhogy jöhetnek oda is a hüvelykújak, mert hogy minden velünk kapcsolatos információt elsőként ott osztunk majd meg veletek.

ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Are you ready? Hey, are you ready for this? A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb személy.

0: a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amíg az utolsó track ebben az órában kipörög, ez lesz a Basta Move, addig mi gyorsan helyet cserélünk Hangyával, és a következő 60 percben már ő áll a lemezjátok mögött. Funky, még egy órán keresztül itt a Besten, szóval senki sehova, pár perc, és innen folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Több ezer szabályszegést talált a rendőrség, filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek utánjáró kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A három gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződés.
1: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpoll akcióban csak nem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát, elkezdődött a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, többfelé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A hetek óta most te már tartozom egy vallomással, vagy nem is tudom, egy felismeréssel inkább, hogy...
4: Kezdek félni.
3: Ne, még nem. Még mindig a barikád innes oldalán vagyok, hogy... Hát most nem tudom eldönteni, hogy szerdán az Effinél, vagy nálad kedden vannak a kevésbé felismerhető verziók ismert dalokból.
4: Hát ez attól függ, hogy milyen hangulatom van.
3: Hát azért te szeretsz így mindig így a fincsükbe meg az extrákba belenyúlni.
4: Igen. Ez a mix is olyan lesz.
3: Most ezt akartam kérdezni, így készültél erre 60 percre is? Jó van, akkor ne persze, ettől függetlenül azért a funkin belül maradunk, pontosabban marad hangja, hiszen mostantól már ő áll a lemezjátszók mögött, még egy órán keresztül, itt a Best

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: De tényleg ezt így szoktuk előtt, tudod, hogy a zene a San Francisco utcán. Figyelj, nem is beszéltünk arra, hogy lesz közben egy Seal koncert. Az téged nem mozgat.
2: Figyelj, én megmondom őszintén, voltam a 2000-es évek elején egy Seal koncerten.
1: A Szapé, vagy a...
2: Nem, a arénában, és...
1: Az akusztikuson.
2: Az akusztikus volt? Nem tudom, és ott ülni kell.
1: Az,
2: és igen, és én nem szeretek ülni. Mármint hogy könnyű zenei koncerten nem. De egyébként jó fej volt, mert a koncert, nem tudom, első harmadában így mondta, hogy álljon akkor most föl mindenki.
1: Azt tudom, ott voltam, az konkrétan, az első harmada volt az, hogy bejött, rögtön a killerrel nyitott, és már a killernél volt, hogy hopp, tessék fölhányni.
2: Ja igen, mondasz valamit, és akkor nem is értettem, hogy mondom, minek kellett a szék? Talán az előzenekarhoz, és akkor valami egyszemélyes gitáros csávó volt az előzenekar.
1: Nem tudom, de figyelj, érdekes, mert most a tavalyi Simply Red is olyan volt, hogy volt, ahol ültetett volt, például ami a Brightoni koncert ott ülő, vagy a székek voltak a küzdőtéren is, nyilván ott se ült senki.
2: Hát valamivel el kell egymást gyapálni.
1: Bécsben meg full álló volt az, szóval, hogy ilyen teljesen számomra érthetetlen. De... Gondold ezt, tehát figyelj, jó lesz.
2: Hát figyelj, 40 fölött, nem árt, ha van ott szék alattad, nem?
1: És te meg már lassan mindjárt 50 fölött is.

0: Élő 20 sampled és Wikipédia egy személyben.
1: Ja, nem,
0: ez nekem Delaszó, ugye? Roller Skating Jam. De nem gondolom, ez az eredeti.
1: Nem, az szerintem úgy nagyjából 15 samplingből áll össze. De egyébként, hogyha fölmész valamelyik nagy streaming oldalra, ugye lehet ilyeneket mondani?
0: Ugye, hogy nagy streaming oldal? Persze,
1: azt mondhatom. Na mindegy, és ott ezeket a verziókat nem kapod meg, vagyis nem találod meg, hanem valamilyen, nem tudom milyen átdolgozásban hallhatod a Delaszó felvételeket, tehát hogy nem az eredeti Delaszót hallod, mert hogy
0: ott is volt, nem? Valami
1: jogi probléma.
0: Igen. Talán igen, az volt, hogy ott is évekig nem voltak tisztázva a hangminták, és akkor ők ugye nem engedték föl, ugye, majdnem a teljes Delaszó katalógus ugye lemaradt.
1: De mi elhozzuk a kedves hallgatóknak.
0: Így. Egyébként, ami hasonló volt, ugyanez volt piciben a Spillerrel, meg a Groovejettel, hogy ott is az volt, hogy megkérték a jogokat simán Groovejetre, és amikor aztán mondták, hogy vagy fölrakták rá a Sophia Lispector vokát, és akkor jött megint a jogtulajdonos, aki ki is volt az eredetije a Spillernek.
1: Melba Moore talán.
0: Igen. És mondta, hogy hát akkor kéne megint akkor jogdíj, és akkor mondták a Spillernek, hogy tehát, hogy meg kifizettünk egy csomó jogdíjat, és akkor mondták, hogy igen, a Groovejetre. De így, hogy vokál, és hogy Groovejet, If This Ain't Love, arra külön jogosítás kell, arra külön beszéljük
1: szóval
0: a pénzt.
1: Szóval csenges még, barát.
0: És nem csengettek, és hosszú éveken keresztül meg se, tehát ilyen újranyomásban sem jelenhetett meg a Sophia Lispector-os verzió, mert hogy hát nem voltak a jogok tisztázva.
1: Hát ez egy ilyen.
0: Úgyhogy aki viszont jogtiszta, nagyon különleges verziókat szeretne hallgatni, kedvek.

0: Minden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: És akkor visszatérve még az előző körhöz, illetve a zenéhez nem passzoló téma felhozatala, ugye, ami egy kedvenc szokásom, hogy a Fugees
2: Ready or Not. Már tojásrántottáról beszélgetünk.
1: Azt majd a holnap, jövő kedre meghagyom. Szóval, hogy Fugees Ready or Not, az egy enya hangminta, azt nem tudom, tudtad-e?
2: Enya.
1: Jó van, köszönöm szépen, mégiscsak kedv van, kár lett volna kihagyni. És hogy most nem lehet tudni, hogy hanyagságból, vagy úgy gondolták, hogy megúszszák, nem rakták fel az albumra, hogy ez egy enya. Tehát nem voltak tisztázva izék, és akkor az enyának volt a kezébe a döntés.
2: És hogy ebből lett a hanyagság.
1: Majd otthon elmondom a családnak, akkor úgy látszik, hogy akkor ez téged annyira nem érdekel. Hangja, köszi, hogy itt voltál, szervusz, jövő kedden várjuk vissza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új kormány, gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség, focikapuval a tetőn autózott egy brit sofőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kinevezte az új kormány minisztereit Csúlyog Tamás köztársasági elnök. Ezzel hivatalosan is megalakult a Tisza kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan holnap megtartja első kormányülését is. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak. Horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek bennük. A gyakorlatokon légideszant műveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Böröndi Gábor vezérezredes, vezérkari főnök elmondta, a közös felkészülés erősíti a NATO reagáló képességét és a térség biztonságát. Megvan az idei Balaton fagyja. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csoki maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Egy teljes futballkapuval a kocsija tetején közlekedett egy brit autós. Ráadásul alig rögzítette a rakományt. A veszélyes manővert a rendőrség is videóra vette, a sofőrt pedig rövidre később megállították. A hatóság szerint a focikapu bármikor leeshetett volna, komoly balesetet okozva. Az autós végül pénzbírságot és büntetőpontokat kapott. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyó felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előttünk álló órában egyenesen Londonból érkezik majd a Rajinder Singh Rai, és szintén az Egyesült Királyságból jön majd Jyoti Prakash Mishra. Hogyha ezek a nevek így nem mondanak semmit, akkor mondom úgy, hogy mindenki értse. Jön Punjabi MC a Mundiantu Bakkével, és a White Town a Your Woman-del 8 és 9 között.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Kenny Staton évekig volt egy bántalmazó kapcsolatban, ahol volt minden 20. emeletről kilógatás, fegyverrel fenyegetés. Aztán, amikor sikerült kilépni ebből a kapcsolatból, ezt feldolgozandó írta meg ezt a dalt. Ami most Kim Mazzaltól érkezik, jön a Young Hearts Run Free itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Holnap indul az idei Tour de Hongrie kerékpáros körverseny. A holnapi első etap Gyulát és Békés Csabát érinti, szóval ezen a környéken tessék, majd időszakos lesz.

Best FM a legjobb zenék. Petra, Linnea, Paula, Mark Lund nem fektetett túlságosan sok energiát a művésznő választásba. Megnézte a személyét, hogy pontosan melyik hónapban született. Hát így lett ő, szeptember. Jön a Cry For You, The Best-en a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék, hogy mely film szerepével azonosítják leginkább a legendás francia színész Jean-Paul Belmondot. Azt hiszem, arra válasz az, hogy 22-ben az állami tiszteletadás mellett történt temetésén a Profi című film zenéjére vitték a koporsóját. És ugyanezt a filmzenét dolgozta át a Blackettek, a most érkező Heartless című kis

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Esküdtettek az új kormány miniszterei. Ne együnk mosatlan gyümölcsöket. Jó évet zárt tavaly a Vatikáni Bank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyoztam, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog, határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébi élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogadó parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank, tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél több felé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, több felé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Franciák, olaszok, angolok, svédek, dánok, szépen körbeutazunk Európát a következő 60 percben. Erik Pritz hozza majd a pianót, itt lesz az Aqua, a Barbie Girl-el, az Ace of Base, a Cruel Summer-el, a DB Boulevard, a Point of View-val, és Bob Sinclair. A sor legelején ő érkezik, íme már is a Love Generation.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék tavaly egészen hivatalosan október 1-én ünnepelte 30. évfordulóját az NSYNC, és mivel hogy ezt nem nagyon maxolta ki a brigád, ezért mostanában ismételten felreppentek olyan pletykák, hogy ezt az évfordulót megünneplendő a teljes

Best FM, a legjobb zene, keresztbe kasul perelte egymást a zenekar és a játékgyártó. Volt itt rágalmazás, jogosulatlan védjegy használat, szexualizálás és a többi, és a többi. Végül aztán a bíróság az egészet komolytalannak nyilvánította, és nem lett per a dologból, de óriási reklám mind a két félnek, igen. Az Aqua érkezik a Barbie Girl-lel itt a Best FM, a legjobb zenék között.

FM a legjobb zenék, és akkor svédek után még mindig maradunk a svédeknél, csak picikét a spektrum úgymond másik végéről válogatva. Az Ace of Base és a Crew Summer után Erik Pritz érkezik a pianóval itt a Besten a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. Nagyjából a mai időjárás ismétlődik majd holnap. Leszámítva, hogy holnap már nem lesz szél, cserébe viszont kapunk meleg frontot. A felhő nagyjából ugyanannyi marad, és a ma elszórtan tapasztalható zápor zivatarból sem fogunk már holnap kapni semmit. 18 fokos nappali maximumra számítsunk szerdán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Ellenőrizték a reformételeket kínáló éttermeket, filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A három gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződést.
1: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpoll akcióban csaknem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát, elkezdődött a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap több órás napsütés várható gomoly és fátyó felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Volt egy enszinggal az előző 60 percben, úgyhogy nem tehetjük meg, hogy a nagy riválist kihagyjuk. Úgyhogy éppen ezért 10 és 11 óra között érkezik majd a Backstreet Boys a Get Down-nal, de rajtuk kívül érkezik még Will Smith, Janet Jackson, a Fugees, a Depeche Mode és Flo Rida is az előttünk álló 60 percben itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került. A zenekar zenei agytrösztje, Ellen Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good It a

Best FM a legjobb zenék. Egy első helyezett, illetve valaki, aki végül aztán az élő sokba se került be, de mégis egy ország ismeri a nevét. Leona Lewis, a brit X-faktor győztese a Bleeding Love-val, aztán pedig Pápa Joci a fekete tövéssel. Így egymás után, most itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncé-val, és a Bonnie and Clyde-al.

FM a legjobb zenék. 24 augusztusában, egészen pontosan augusztus 2-től 30-ig, addig gyakorlatilag elfoglalta Münchent, és külön egy számára épített szabadtéri stadionban heti két koncertet adott. Hát a Backstreet Boys idén ősszel lesz, picit túl fogja szárnyalni, 2 hét alatt nyomnak le 10 bulit Düsseldorfban. Ja, Backstreet!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Jamaica, Puerto Rico és Mexikó lesz úgymond felül reprezentálva a következő 60 percben. Köszönhetően az olyan előadóknak, mint például Sean Kingston, aki majd a Beautiful Girls-el érkezik, Carlos Santana, aki hozza a Dirty Dancing-et, vagy éppen Ainika Mózi a Here Comes the Hot Stepper-rel. Nina Sky-ék pedig indítják a mai utolsó órát.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Van egy ember a Földön, akiről hivatalosan dokumentálva tudni lehet, hogy a most érkező dalt ki nem állhatja. Ez pedig nem más, mint Victoria Beckham, mert hogy a Spice Girls után leges-legelső szóló kislemezét ez a dal gátolta meg abban, hogy felérjen az angol kislemezlista élére. Hát az meg egy kisebb családi perpatvar volt, amikor a paparazzik lekapták, hogy David Beckham a kabriójában is ezt hallgatja csuma hangerőn. Jön Spiller és a Groove Jet.

Best FM, a legjobb zenék. Emlékeztek, hogy tegnap este mit mondtam, hogy ha túl vagyunk a hétfőn, akkor utána már pikpak oda fogunk érni a hétvégéhez. És tessék, már a kedden is túl vagyunk. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Csatlakozni fog hozzám DJ Effendi, hozza a soha sehol máshol nem hallott remixeit, és a sehol soha meg nem jelent bootlegjeit. Szóval pop és rádiós lágerek lesznek holnap is, mint minden szerda este. Jön Sharam, a Party All The Time-on, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.